whirl. One, two.

0: him.
1: He's glad.
0: Like the jammin', did ya?

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a

0: Rádió D Gramofon csatornáján.
1: Harc a vigaszért címmel Török Szofi verseiből előad Gubbi Hilda, 1942. Iszonyú év, mely nem méred már az ő életét. Nélküled dübörögsz tovább ostoba idő. S nem tudod, hogy a kincs, amit vinni rendeltettél, már nincs veled.

0: sosem lesz bosszúsága, ha fehér neműjét Dollinál veszi, vagy Dolli csinálja. Baros utca 102.
1: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, üzeneteket közvetítettünk a Nemzetközi Válság stúdiójából. Most pedig a gazdálkodás kezdeteiről beszél Kislégi Nagy Dénes egyetemi tanár a közművelődési előadás sorozat keretében.
2: A falubelieknek nagyon tetszett, hogy már többször elmondtam a rádióban azokat a beszélgetéseket, amelyeket velük odahaza folytattam. A napokban levelező lapot kaptam hazúról, tudatták velem, hogy János bácsi néprádiót vett, és legközelebb, ha a rádióban beszélni fogok, gondoljak rá, hogy mind ott ülnek együtt nála, az öreg Kristóf, Buzgó Gábor, többi barátaim, akik hogy szívesen tanulgattak tőlem egyetmást abból, ami az én tudományom, csak minek viszont én is oly sok örömet és tanulságot köszönhetek.

hajban, s az a baj, hogy ez a haj nem enyém. Ó, Joseph, Joseph, ha néha eljössz hozzánk, eltöröd mindig a legszebb porcelán, és annyit

0: Tánczene éjjel-nappal a Rádió D Gramafon rádiójában.
1: You have just heard That Girl Over There Foxtrot, played by Alfredo's New Princess Orchestra.

0: mondjunk egy egyszerű mondatot a boldogságról. Hallatlan, hát maguk nem készültek, még az egyszer segítek. Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőfalat. Most mondjuk szépen kórusban.
1: Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőfalat.
0: Hát tessék ezt jól bebiflázni.
2: Kovonyi Károly honvéd üzeni Ózdra, édesanyjának, feleségének és rokonainak. Jó és egészséges vagyok, szeretettel gondolok rátok. Mindenki szeretettel csókol, a viszontlátás reményében, Károly.
3: Kapitopál honvéd üzenem Losanzra feleségemnek, kisfiamnak, édesanyámnak és nővéremnek. Egészséges vagyok, jó vagyok, szeretettel csókolok, a viszontlátásra.
4: Richter Rudolf honvéd üzeni Losanzra kedves feleségének, kislányának, szüleinek. Jól vagyok, egészséges, szeretettel csókol mindnyátokat, viszontlátásra, Rudolf.
5: Szabó Lajos honvéd üzenem Miskolcra, feleségemnek és fiaimnak, hogy jól vagyok és egészséges vagyok, csókolok benneteket, apátok.

que esquerda e se baixa no que escute. Calou dormia, só eu faz não e levante na gnuti. Pesca lo sol, zaka taka zika tik, negis mondom bova meg, de előbb még, zaka taka zika tik, jön egy álomási fület, no de aztán szület, és vidámon fölnevet, fügy, talán mehet.

toujours ahogy az jó. S még tízesen, zaka-taka, zika-tik, átölelte a kislány. Azt susogta, zaka-taka, zika.

megnőtti. Peskalózzolt, zakatak az ikatik, meg is mondom, babám meg. De előbb még zakatak az ikatik, jön egy állomás épület, és aztán szület, és vidámon fölnevet, vissza rámehet. Akkor jött egy zakatak az ikatik, aladult a hegyekben. Na babám, most zakatak az ikatik, ne ijedj meg, sötét lesz. S a sötétben zakatak az ikatik, kis Marika remekve. Mondta halkan, jaj, zakatak az ikatik, maga drágám, de édes. Aztán újra napfény szállt a földre kint, aztán lassan kis Mariska föltekint. Láng az arca, úgy mondja a kis puti, opat nomáje van szennel sokkal, abban nagnulti. Peskalóz szólt, zakatak az ikatik, megérkeztünk babám meg. Néni, nézd csak, zakatak az ikatik, ott az állomás épület, most aztán.

Szilik hat, szili nyolc, cilinderes kocsin vékendere. Viszem a babát, Julcsik a tercsike, jönnek velem Ercsibe kávéval. Vár a nagymamát, várhat a nagymamam meg a kávé, mert a vasárnap csak a babámé. Négy cili, hat cili, nyolc cilinderes kocsin vékendre, viszem a babát.

0: Kerékpáros, ne dobja el pumpa tömlőjét, ha elszakadt, mert a Liebling féle szabadalmazott tömlőfejjel újjáalakítható, és ha 10-szer elszakadt, 10-szer megjavítható. Európai szabadalom, szaküzletekben vagy műszerészétől kérje a Liebling féle tömlőfejet.
1: Mikor természetesebb persze, hogy ezzel szemben következő számunk a három Honvéd című nóta, amit Nagy Izabella helyett Karádi Katalin fog előadni.

Holland night, kiss lobby, smero babami, kiss lucky, that you die on, reveal your let kiss. Muri mesét lesz szombaton, a fizetése ott hagyom, az a mi gond, kicsike pont lesz mind. Pár fakír véget nem lesz, csend, hajnali búzza a csend, bent, hogy van a Dunán egy kis ladik, s mer a babám is kint lakik, de csuda jó.

0: diszkózaszivacs minden célra.
1: Bársony puha, szaktalan, hosszú élettartamú.
0: Minden drogériában kapható.

bizonyára tudják, hogy a rádió minden műsorszámát bizottság bírálja el, amelynek jogában áll mind a szereplőket, mind a számokat megváltoztatni, avagy törölni. Ha azonban itt valamit egyszer jóvá hagytak, azon többé nem szabad változtatni. És így történt ez most is. Csak hogy egy kis hiba csúszott a dologba. Pár nap előtt vettük észre, ugyanis, hogy a szereplők névsora mellett a műsorszámok névsorát tévedésből egy sorral lejjebb gépelték. Így most minden szereplőnek az egy sorral előtte levőnek a számát osztották ki. Én mindent megpróbáltam, hogy helyre billentsem a dolgot, de a szereplők, mintha csak összevetétek volna, ragaszkodtak most már a hibás szereposztáshoz. S úgy döntöttem, hogy itt a hallgatóság előtt még egy utolsó kísérletet teszek. Kérem, hölgyeim és uraim, higgyék el végre, hogy ez a szereposztás csak tévedés, és vállalja mégis mindenki a saját számára.

Hey,

0: Csíszabó László beszélgetése következik Babits Mihállyal, a Sanremo-i díj nyertesével. Részben hangfelvétel.
1: Kedves barátom, mikor kezdtél olasz irodalommal foglalkozni?
0: Igazából nem is az olasz irodalom volt az, amivel foglalkozni kezdtem. Dante volt az. Igen, mindjárt is egyenesen Dante. Vidéki diák volt, amikor először elém került fordításban. Mint a ködön át láttam volna valami könyörűt.

남 was made. Second kiss before, 남 둘째.

Hogyha leszáll Budapestre az éj feketén, a körúton kigyúl a lámpafény. Kék neon betűk a Korvin tetején, újra táncot járnak Budapestegén. Ócskaramokból felépült az új palotán, hogy szolgálja megint bevők sorát. Hogyha bármi kell, ne feledjed el, itt van a Korvin áruház. 100 csoda int, a pult tele mint, a legszebb áruházban 100 a vevő. Szép a kabát és jó a ruhák, van itt típus és luxus cipő. Inget akarsz, vagy jó szövetet, a Korvin áruházban megveheted. Bútorokat, vagy új kalapot, a legolcsóbban itt kap.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: A 13, 16, 19, 25 és 31 méteres rövid hullámon. Most híreket mondunk. Kétli Anna, Nagy Imre kormányának államminisztere New Yorkban tartózkodik. Hangoztatta, hogy azok a fiatal munkások és diákok, akik fegyvert fogtak a magyar szabadság védelmében, igazi hősök. Ők a magyar jövő reménysége. Minden vágyam az, folytatta Kétli Anna, hogy az ENSZ védelemben részesítse a magyar nép ügyét. A világtól elzárt Magyarországon több szabadságadó működik, amelyek jelentéseket közölnek az országban folyó harcokról. Az adók jelentéseiből megállapítható, hogy Budapest területén, főleg a 8. és a 9. kerületben elkeseredett harcok folynak. Dunapentele vidéke, valamint Pécs környéke, a Mecsek és Komló ugyancsak heves harcok színhelye.

vár. Tudni kell, hogy péntek a jó vagy szombaton, az néki rossz, de húz az asztalon. Rendes kislány.

Szeretem a békés csendet, az okosabb mindig enged. Ha te azt mondod a kékre, hogy zöld legyen, úgy nekem oly mindegy. Nem vitatkozom, te veled én, nem érdemes, drágám. Csókolj meg, és nem bánom, ha

0: A beretvás pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja.
1: This is Switzerland calling. This is SBC, the Swiss Broadcasting Corporation.

te vagyozod egyetlen ezen a világon, akitől a boldogságom joggal várom én. Te vagy az az egyetlen,

Társam vagy a munkában, és minden örömöd megosztó, így aztán az élet sok-sok jót át kevés gondol. Te vagy az az egyetlen,

fáradt olajgyűjtéssel évente 5 millió kilogramm olajat mentetünk meg tervgazdálkodásunknak. Gyűjtsd a fáradt olajat! Átveszi az Áfort ásvány olajforgalmi vállalat.

Ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n. Csúcsforgalmi idő.

mi si la sol si la fa re mi.

Kedves hallgatóink, most ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Holnap csütörtökön, október 28-án reggel 6 órakor kezdjük adásunkat a Vöröskereszt Bajtársi Rádió szolgálatával, 10 az otthon. Ébresztő 6.25-kor, majd torna, reggeli zenénket 6.45-kor kezdjük meg. Közben híreket mondunk 2 órakor. Német, román, szlovák, ruszin és szerb nyelvű hírek 8 órakor, rádióiskola 8.30-kor. Budapest 2288,5 méteres hullámhosszon, adásunkat 17 órakor kezdjük, német, román, szlovák, ruszin és horvát nyelvű híradással. Francia nyelvoktatás 19 órakor. Johann Sebastian Bach Máté passziója 19.30-kor. Őszi estén címmel hanglemezek 21.50-kor. Hírek 22.40-kor, Budapest 2.

0: This is Radio Prague, Czechoslovakia.
1: Házi asszonyok, figyelem!
2: Vízlágyításhoz?
1: Clarax!
2: Áztatáshoz?
1: Clarax!
2: Öblítéshez?
1: Clarax!
2: Miért?
1: Mert Clarax áztató és mosószóda lágyítja a kemény vizet. Clarax mindenütt kapható. Clarax ára dobozonként 30 fillér.

lehetnek a tetején, lenn a fülnek zöld mezején, ezt a testet mindig szeretem én. Sünn a korzon, ha jön az est, benn a vízben fügyüli pest, minden jelzom nékem ez a refrén. Szeretem fent és szeretem lent, szeretem kint és szeretem bent, szeretem sülve, szeretem főveső. Szeretem még és szeretem már, szeretem rég és szeretem bár, szeretem jobbról, szeretem balra se. Szeretem bajba, szeretem mindenki. Szeretem délbe, szeretem szélbe, szeretem egymenni. Szeretem fenn és szeretem lent, szeretem kint és szeretem bent, szeretem sülve, szeretem főzesen.

0: alakot formás, új csodás, akár egy pompás látomás, a bőröt hófehér, mint rózsalevél, elbűvölve bámul nő és férfi, ha utánad néz.
1: Ó, Vilhelmina!
0: Bárhol jársz is, hódolód lesz mind.

0: As our program gets underway, I see that there's every indication that Glenn and the boys are certainly glad to be back here at the Hotel Pennsylvania. Smiles on their faces, and even the first number says, Pennsylvania 6, 5,000.
1: Az ország szeme a magyar nap. Gyors kép és hírszolgálata mindenről tájékoztat. Magyar nap az egyetlen képes napilap.

Réges-régen hajdanában együtt jártunk iskolába a Krén is és én is. Óben, óben jó. Hogy mi egymást el nem hagyjuk, azt egymásnak megfogadtuk a Krén is és én is. Katakató. Nem volt még két ilyen gimpli, együtt jártunk, mint kék

Uriaši, uriaši, minka sa spato. Ott csináltunk társas céget, megjön aztán le is íget, a krém is, és én is, ugye, ugye, jó. Egy néhányszor így megbuktunk, egy kis pénzt is félredugtunk, a krém is, és én is, mi kapottató. Összenéve rosszba jóban, együtt ültünk a markóban, együtt szít.

Azt mondtuk, hogy ez nem élet, legyünk inkább feleségek. A Krén is, és én is. Óve, jó! Házas élet, környi drága, csináljuk kompániába a Krén is, és én is.

0: Nem sokára
1: jött a gólya.
0: Vajon ki az okozója a krémis és én is?
1: Ó, bejön, bejön.
0: Örvendünk a kis babának, és tüttetjük ma papának a krémis és én is.
1: Mit kacsattatok?

0: asszonya igen kedves ajándékra maga a nap is, mert erre a napra ragyogó szép napsütést adott Rómába. A reggeli hűvös idő lassan felenged, és a nép áltatosan felel az intonációkra a minden szentek litániájában. A jelentések szerint 36 bíboros, 500 érsek és püspök, és mintegy 200 ezer zarándok érkezett jött Rómába a szűzanya tisztelőinek erre az örömünnepére. Ők képviselik itt Krisztus földi helytartója körül azt a 400 millió katolikus, és azt a több millió más keresztény, akik gyermeki szeretetük meleg érzésével és odaadó áhítatával tekintenek föl a mennyországnak királyné asszonyára. Lélekben itt érezzük őket valamennyit, különösen titeket, kedves testvéreim, akiket elválaszt Rómától az erőszak vasfüggönye.
1: A Szabad Magyar Rádió beszél, Jogonai Rádió, Jogonai Rádió. Figyelem, figyelem, felhívásunk az ENSZ főtitkárához. Az egész magyar nép nevében szólunk Önhöz. Két héten belül másodszor törnek hazánkra a szovjet csapatok. Emberi és nemzeti értéket rendkívülve, akcintérré változtatták hazánkat. Már a szemlegességet csak két napig hirdethettük, mégis elvárjuk az egész világtól, hogy ezt tiszteletben tartsa.

0: hölgyek, urak, bocsánat, szívemben nincs bubánat, jöhet új adó, a kedvem vigadó. Dunán innen Tiszántúl, ez a dallúgy szíven szól, s úgy éneklik ez, hogy több hátját repeszt, mert...
1: Ezer csók a jelszó, mindennél többet ér. Ezer csók, hisz ettől forra vér. Nem kell ehhez semmi, csak egy kis hangulat. Holdvilág, nóta szó, s az ajka csókodat. Nyáron forró, télen beleg, csóktól senki sem dideleg, szinten a boldogság zenét. Ezer csók a jelszó, mindennél többet ér. Ezer csók, ezer

to be good. Please don't scold me. I would if I could. Maybe

ません。

Jól vigyázz rád, amamád, jaj, ha nem, nekem áll, nagyon fájna. Nagyatád, kisatád, felkeresem az anyád, jöjjön én vele már.

0: valóban élvezni a Balatont hajóúton lehet. Pormentes jó levegőn ide csillapító a hajókázás. Gyönyörű a partok változatos képe és a víztükör ezerféle színjátéka. Szórakozásra az olcsó kiránduló és esti zenés sétahajók adnak alkalmat.
1: Minden órában Orion Rádió.

0: mert harapom, ezért tudni akarom, miért kicsi a kalapom.
1: Nem is tudom, mi van ezzel a kalappal. Az előbb még semmi baj nem volt. Csak amikor az a behemort szemtelen fasos belém kötött, de meg is jártam-e, két akkora nagy pofon kaptam tőle, hogy biztos akkor vagadt meg ekkorán ez a büszke, zasztos fejem nekem. Biztos részeg minden járok elő, az is lehet, hogy a ruhatváros cseréltek ki azért nagyon kis kalapomat. Jaj Istenem, hát mit is csinálok én kalap nélkül? Megfázik a kis fejem, én akkor meg nem iszom. Nem iszom, mert harapom, ezért tudni akarom,

0: Csütörtök.
1: Kérem Ilonkát a telefonhoz.
2: A lányom most nem jöhet. Rádiót hallgat. Tornaóra van.
1: Péntek.
3: Kérem Ilonkát a telefonhoz.
2: Most nem jöhet. Híreket hallgat. Képzelje, olcsóbb lett a zsír.
0: Szombat.
3: Kérem Ilonkát a telefonhoz.
2: Hát csak nem képzel, hogy most jön, amikor szórakoztató zene van.
0: Vasárnap.
3: Kérem Ilonkát.
2: Most? Most nem jöhet? Most a Lohengrint hallgatja az operából.
3: Hát én ebbe belehalok. Amióta a menyasszonyomnak Orion rádiója van, velem szóba se áll.

meghívott egy férfi, és én belementem. A bűnös csók megégettem lettem. Azt hazudta, csók tenger lesz az élet, s én suttam, bár sose érne véget. Az éjszaka.

0: világhíradó lakásában a Standard Rádió.
1: Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
2: Tuke Rádió, Svobodna Európa. Glasot na Svobodna Bulgária.
3: Aici Radio Europa Libera, Vocea României Libere.
4: Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski.
5: Hlási sa vám hlas slobodného Československa, rozhlasová stanica Slobodná Európa.

Annak a tekerek, tekerek, én a bakon ülök, te veled, te veled. Nézd ott a fákon, már pirosak a levelek, estére meglátod, megjönnek a hidegek. Hely, a munka holnap tünnepel, tünnepel, mert az egész falu tünnepel, tünnepel. Formár az új bor, a hordó kerek fenekén, édes a tőlő és bő a termés a szidén. Hűvös szellő járja a rétet, bújj hát hozzám én szerelmesem. A két karommal betakarlak téged, két kicsi kezedet megmelengetem. Hely, színát hordanak a szekerek, szekerek, én a bakon ülök, te veled, te veled. Télkakas integet, kicsi hátunk tetek.

Fino illat van a hajadon, mert színát hordanak a tekerek, tekerek. Én a bakon ülök, te veled, te veled. Nézd ott a fákon, már pirosak a levelek. Estére meglátod, megjönnek a hidegek. Hely, a munka holnap tünetel, tünetel, mert az egész falu ünnepel, ünnepel. Formára tűbor a hordó kerekfenekét, édes a főző és bő a termés a cipét. Hűvös szellő nyárja a rétet, fúj hát hozzám én szerelmesem.

Az államrendőrség pécsi kapitánsága Jamó Györgyné született Gergelejt Julianna, pécsi napszámos nőt, azért, mert lakásán engedély nélkül rádiókészüléket tartott birtokában, 4 napi elzárása elváltoztatandó 10 pengő pénzbüntetésre ítélte.

Van egy dunaparti favillám, ritkán üt csak bele a villám. Jöjjön oda baba, úgyis tudom magad, régen spórolt rám. Elmegyünk majd vadul evezni, angyalkámnak fogom nevezni, és ha pucit akar, egy csöppet se zavar, tessék szerezni.

Pomeri, pomama, popillam, ricca, ricca, bene, popillam, jöjjön, podomama, ugyis tudom a réges forrólám. Elmegyünk majd vadul kevezni, angyalkának fogom nevezni, és ha puszítok a egy csöppet, se zavar tessék szerezni. Mert én tőlem a legvadagodok fidelé, levelezünk majd a Dunán egész fidelé. Van egy fogamáti papillám, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán, ritkán

Jogar de grootpapa, dat doet de grootmama weer.

Édes mamám, magát is a papám, csókkal csalogatta, tárna nem. Édes mamám, magát is a papám, várta minden délután. Miért legyek hát jobb, mint maga mama, vagy más legénytár nincs is, csak a papa. Na, édes mamám, magát is a papa.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Halló, halló, itt London. Magyar híreket adunk a londoni rádióból.

Én tudtam azt, hogy nem tart örökké semmi, nekünk is egyszer búcsúzni kell. Előre készültem rá, hogy ne fájjon úgy, hogy majd

0: This is Moscow. Good evening, everybody. You are tuned to the North American service of Radio Moscow, operating in the 19, 25, and 31 meter bands.
1: Na, fölébredt az én gyönyörűségem, mi?
2: Nem vagyok még gyönyörű, majd a fürdő után leszek szép. Mi van ebben a csomagban?
1: Édes pintőkém, csodás dolgot hoztam neked.
2: Jaj, de jó szaga van.
1: Ugye? Bizony, drágám, a friss tejszínből készült lísztejszín szappan hatása jobb, mint hogy a tejben fürdenél.
2: Na hát, drágám!

0: csodál! Nézd az arcom!
1: Jaj, de szép!
0: A vállam!
1: Gyönyörű!
0: Para?
1: Farja? Isteni!
0: Csak attól félek, drágám, hogy ez a lisszappan olyan drága, hogy máskor nem fog hozni.
1: Ellenkezőleg, drágaságom! A szabadalmazott liszt helyszín szappan rendkívül olcsó.
0: Igen.
1: 38 és 58 fillér, és ami a fő, mindenütt kapható.
0: Jaj, de jó!

amikor jaidba ülsz. Hol van az a láz, hisz a szívünk csupa gyár. Hol van az a nyár, hol a régi szerelem.

0: neki. A tárnok én már lélegzetre sem veszek én. Én nem mondom, hogy így meg úgy és terepere. Hátossuk beszédet egy a fene. Én nem mondom, hogy mindazáltal hova tovább. Én ennek annak nem szítom a terem burát. Én nem mondom, hogy kvázi méltán osza, ugye. Hátossuk beszédet egy a fene.
1: Vagyis ugye bár a lényeg fő, ez a legfontosabb hírem. Ki ezt a tükköt mindenő, és locsog össze-vissza szépen.
0: Én most az egyszer bénelyem több példát veszek, és szentevetve teremtette rövid leszek. Egy nőnek meg kell adni azt, ami az övé, bár ezt a drága vágya, de hiába volé.

0: Szóval tükör a drága nevű.
1: Én megeltem a típus menü.
0: Hogy itt szalomba tölti el az egész napot. Hogy könyve sose olvasó pánik a tapot. Hogy rajta akar lenni minden két napoton.
1: Közben vetitek az embert otthon.
2: Elég volt, ha nem lép belé.
3: Szóholom utol,
2: hiába. Mindig újabb mutat bennem én. Gondolom a tüzelőre fára.
0: Hát látok, hogy kezdenek, hogy meg a medikus. Negyel a kopikus medikus.

0: a 13, 16, 19, 25 és 31 méteres rövid hullámon. Most híreket mondunk. Kétli Anna, Nagy Imre kormányának államminisztere New Yorkban tartózkodik. Hangoztatta, hogy azok a fiatal munkások és diákok, akik fegyvert fogtak a magyar szabadság védelmében, igazi hősök. Ők a magyar jövő reménysége. Minden vágyam az, folytatta Kétli Anna, hogy az ENSZ védelemben részesítse a magyar nép ügyét. A világtól elzárt Magyarországon több szabadságadó működik, amelyek jelentéseket közölnek az országban folyó harcokról. Az adók jelentéseiből megállapítható, hogy Budapest területén, főleg a 8. és a 9. kerületben elkeseredett harcok folynak. Dunapentele vidéke, valamint Pécs környéke, a Mecsek és Komló ugyancsak heves harcok színhelye.
1: Kellemessé és szépé varázsolja otthonát, a szőnyegeit és függönyeit kemény Géza cégnél Kassa, Fő utca 32 vásárolja. Nagy választék, szolid árat. Tekintse meg raktáramat vételkötelezettség nélkül.

0: nekünk dalol.
1: Vidámon én a rég.
0: A nap az égen egy csodás varázst.
1: Csak nekünk hinti szép.
0: Szeretem, szeretem, igazán szeretem, sose volt ilyen szép anyád.
1: Sem az ég ilyen kék, sem a föld ilyen zöld, nem is lesz soha többé már.
0: Így, mikor a napsugara csillog a szemén, így szeretem, így maradjon mindig az enyém.
1: Szeretem, szeretem, igazán szeretem.

Yes, we are.

Hát akár noé, lőkolhat, hurrá!

Itt London. Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv két hullámhosszán, a 31 méteres sáv két hullámhosszán és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.

okoz a sok ború, nekem a pek sosem fáj, én optimista leszek már. Nevetek én, egy kacakok én, a rossz hírektől nem remegek én, nekem a gond sosem rand, maradok víg és mond. Hely, ha hallok valami rosszat, legyen rémhír vagy igaz tény, a sodromból ezt ki nem hozhat, ezen mindig nevetek én. Ha fűzik a komor plekkán, a sötétben, ahol nincs fény, a kedélyem csuda jó mertál, ezen szívből kacakok én. Ha pénzem nincs hókényén, hely, csak kacajom szám, mert a gazdag néném tulipános ládikója nyitva áll. Ha hallok valami rosszat, legyen rémhír vagy igaz tény, a sodromból ezt mi nem hozhat, ezen mindig nevetek én.

valami rosszat, legyen rém hír vagy igaz fény. A sodromból ezt ki nem hozhat, ezen mindig gazdagok én. Ha főzik a komor flekkel, a sötétben, ahol nincs fény, a kedélyem csuda jó merhál, ezen mindig nevetek én.

0: Halló, felvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonten Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: A fáradt olajgyűjtéssel évente 5 millió kilogramm olajat mentetünk meg tervgazdálkodásunknak. Gyűjtsd a fáradt olajat! Átveszi az Áfort ásvány olajforgalmi vállalat.

0: A Royal Kávéház étterme, sörözője a környék legszebb helységei. Híres konyhája magyaros vendégszeretettel várja Önöket. A Brunowski kert csodásan szép parkjában hangulatos zene mellett jól szórakozik mindenki. Kiváló italok, étel és hal különlegességek halászli állandóan. Szolíd árak, minden este cigányzene. Kellemesen, olcsón szórakozni, uzsonnázni, vacsorázni a Brunowski kertben, a Royal Kávéház éttermében, kertjében lehet. Esküvőre és egyéb alkalmakra külön termek, asztalrendelés telefonon. Az Újpest Rákospalai palotai vasútállomással szemben közlekedés a Berni tértől a 90-es villamossal.
1: Lyttere til Radio Mercur.